Nagy bosszorcsön a panetok szoriza, tisztelt rakekkém, társi tégen nem órája a mogócsit, a padrzsáva na zsálo studinek, kde je prve čirgo rozma, to je mi pravili, ne Anton Ardi, predvsem zase, pa za svoje trake.